0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Krisztát hallják. Ma bemutatjuk önöknek, hogy milyen kiállítással nyitott meg a közelmúltban megújult Ilvax Art Space Bécsben, de szó lesz arról is, hogy az október milyen változásokat hozott. Apropó változás, vajon a köszönésben az elmúlt évtizedek mit eredményeztek? Van-e még helye például a Grüzgatnak? Mindjárt kiderül, tartsanak velem! Új funkcióval és új művészeti tartalommal született újjá a Bécsi Kollégium Hungarikum egykori Pilvax kávézója. A Pilvax Art Space kortárs művészeti térként nyitotta meg kapuit, első kiállításán pedig a budapesti Ejtech művészduó mutatkozik be a bécsi közönségnek. A tárlat a 20 éves Vienna Design Week fesztivál programjának is része. Az Ejtech művészduó Kárpáti Judit Eszter, textilművész és anyagkutató, valamint Esteban de la Torre médiaművész, hangművész, installációjának címe Boundary Work. A művész párral a megnyitón Weber Katalin beszélgetett.
2: Az Ejtech nevű stúdiónkat meg közel 10 évvel ezelőtt kezdtük el Budapesten. Különböző nagy léptékű installációkat kezdtünk el készíteni, helyspecifikus munkákat, amelyeknek az alapja az az anyagkutatás, rengeteg kísérletezés.
3: A névben is bent van a tech, a technológia. Hogy jön ez a művészethez, hogy képzeljük ezt el, vagy miért jött ez a vonal?
2: Igen, ezek nagyon érdekes összekapcsolásokat tudnak eredményezni, különböző területek között ilyen szinergiák és új nézőpontok vagy gondolkodásmódok, amik hatnak egymásra, és gazdagítják is igazából egymást. Sokszor látszólag egymással szemben álló területek között fel lehet fedezni összefüggéseket, és ilyen például ugye a művészet és a tudomány vagy technológia hármasa, meccéspontjai, illetve amivel mi a munkánkban is foglalkozunk, a médiumokat tekintve, a textil, a hangművészet, az interakció művészet, különböző filozófiai irányzatoknak a meccéspontjai, ezek egészen új perspektívákat nyitnak meg.
3: Ez egy olyan kiállítás, ahol hozzá is lehet nyúlni dolgokhoz, hiszen akkor ér minket még több impulzus.
2: Igen, itt fontos része az installációnak az, hogy ez a látogatókkal együtt aktiválódik tulajdonképpen a térben, ez a térinstalláció, ami tulajdonképpen egy tér a térben, tehát nagyon érdekes volt számunkra Rajk László munkássága is, illetve az ő gondolkodásmódja, aki nem csak építészettel foglalkozott, hanem szenográfiával, filmes munkái voltak, grafikai munkái, tehát ott is egyfajta területek közötti átjárhatóság, a határoknak a átjárhatósága foglalkoztat őt is, hogy egyébként minket is a munkánkban, és ez egy olyan installáció, ami folyamatosan, amíg a kiállítás nyitva tart, egy újfajta hangzásvilágot képes generálni, a látogatói jelenlét is a különböző gesztusok, mozdulatok által.
4: Mi munkánkban is nagyon lehetséges nézni, hogy például van ez a nagyon fontosságos ilyen technospiritualizmus, amit ez ilyen formában, ez is két világnak a összekapcsolása, és mi próbálunk ezeket ilyen a mi installációnkba valahogy csinálni ezeket az eszközök, hogy az emberek tudnak használni. Nagyon izgalmas tér kaptunk, és sokat gondolkodtunk, hogy hogy tudunk reagálni ennek a térbe, és nem csak, mi nem szoktunk oda menni és rajta tenni a dolgaink egy térbe, hanem ilyen belülről kifele építeni egyfajta dialógus a térnek. Ebbe van ez a gyönyörű tánc, amit tudsz csinálni, hogy mi lesz ennek a vége, és ezt most tapasztalunk a végérdetmény, és elégedett vagyok, szerintem ez jó lett.
1: A tér, vagyis a helyszín története régebbre nyúlik vissza, az épület elődje ugyanis 1963-ban készült el, és akkor is galéria működött benne. A 90-es évek közepén Rajk László és építész csapata radikális eklektika jegyében alakított

0: alakította át az épületet. A tér ezt követően kávézóként vált ismerté. A Pilvax Caféban egykor jazzesteket is rendeztek. A mostani átalakítással a Collegium Hungaricum régi álma valósult meg, ismét olyan művészeti tér jött létre, amely nyitott az utca felé, és már kívülről is megszólítja a járókelőket, mondta Méhes Márton, a Collegium Hungaricum intézmény vezetője.
1: Hát a tér maga nem ismeretlen, de ez a funkció, hogy ez most egy ilyen kortárs, kísérleti, művészeti térré alakult, ez vadonatúj. Érdemes azzal kezdeni, hogy mi ennek a térnek a története, hiszen a ház, illetve annak elődje, ami 1963-ban készült el, és akkor adták át, valóban akkor még itt egy galériát tartalmazott. Ugye a Rajk László és az ő építész csapatának a tervei alapján, ugye a 90-es évek közepén építették át az épületet, ahogy ő nevezte egyébként a radikális eklektika jegyében. Ez a tér az átépítés után nem galéria lett, hanem kávézó. És sokáig ugye a Pilvax Café néven volt ismerős, sokan jártak is ide, voltak itt jazz estek is, és sok mindenféle jó. Erre ma így ebben a formában nincs lehetőség, viszont mi most vettünk egy nagy levegőt, és egy régi álmunkat valósítottuk meg, hogy itt a térben egy olyan művészeti tér legyen, amelyik végre újra kapcsolatba lép az utcával, ahonnét bármikor tulajdonképpen be lehet jönni, és van is miért bejönni, és ezért is fontos, hogy olyan installációk, meg olyan művészeti tartalmak legyenek itt bent, amelyek vonzók, amelyek látszanak, amelyeket jó meg lehet világítani, adott esetben akár hangokat is adnak, mint most az Ejtek installációja esetén. Én nagyon szeretem az ilyen művészeti alkotásokat, amelyek így összekötnek mindenféle érzékszerveket tulajdonképpen. Tehát ez ugye vizuális művészeti alkotás, akusztikus művészeti alkotás és taktilis is, tehát érintésre keletkeznek ugye ezek a hangok, tehát tulajdonképpen mindenki a saját maga kis koncertjét eljátszhatja egy egyébként vizuális művészeti alkotáson.
2: Egy nagyon fontos részét képezitek már ennek a bécsi kulturális életnek, és nem is tudom, mióta is vagytok aktív tagjai is, tehát résztvevői a Design Week-nek.
1: Nagyon fontos a Vienna Design Week-et említeni, nem csak azért, mert most konkrétan ez a kiállítás is része a programnak, hanem mert a Vienna Design Week-nek idén gratulálni is szabad, hiszen ez a 20. alkalom, hogy megrendezik, úgyhogy happy birthday, és hát tényleg régóta együttműködünk, kezdtük ott is ilyen térbeli installációkkal, 2014-ben Magyarország díszvendége volt a Vienna Design Week-nek, és az utóbbi években is folyamatosan együttműködtünk velük, tehát ez egy nagyon jó kapcsolat, és pont ez a folytonosság, meg ez a fenntarthatóság, ez igen fontos eleme a mi munkánknak, mert mi úgy érezzük, hogy egy kulturális intézet ebben tud például többet nyújtani, mint egy agentúra vagy egy galéria. A mi befektetésünk az az, hogy a fiatal művészeknek teret nyissunk.
0: Az elmúlt hetekben a Nemzeti Tanács elfogadott néhány törvényt, amelyet október elején léptek hatályba. Ezek számos életterületet érintenek. A többi között hatályba léptek az e-mopedekre vonatkozó új szabályok, így mostantól ezek nem közlekedhetnek kerékpárutakon, hanem kizárólag az úttesten. A járműveknek emellett rendszámmal kell rendelkezniük, biztosítási kötelezettség, valamint vezetői engedély és bukósisak viselésének kötelezettsége is érvényes rá. Kivételt képeznek az úgynevezett Seniorenfahrzeugen, vagyis amelyeket az idős emberek használnak. Október 1-től bizonyos belföldön kézbesített csomagok után 2 euró összegű illetéket szednek be. A szabály a nagy online kereskedőket és platformokat érinti, amelyek éves ausztriai online forgalma meghaladja a 100 millió eurót. Nekik 2 euró adót kell fizetniük csomagonként vagy rendelésenként, és ezt a pluszköltséget a vásárlók is megérezhetik. Ugyancsak hatályba lépett a javítási jog. Ez a háztartási készülékekre és a mobiltelefonokra vonatkozik. A gyártóknak a jótállási kötelezettség lejárta után is javítást kell

0: kínálniuk a meghibásodott termékekre. Bár az elektronikus Eltern-Kind Pass, vagyis a szülőgyermek kártya teljes körű bevezetése végül nem október 1-én kezdődött meg, hanem ismét egy évvel elhalasztották, mégis vannak újdonságok ezen a területen. Ennek köszönhetően számos új szolgáltatás kerül be a szűrővizsgálati programba.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
0: A köszönés világa Ausztriában változatos, és nem mindig az, amire számítanánk. Egy friss tanulmány szerint a Hallo már a leggyakoribb köszönési forma, de a hagyományos Grüß Gott vagy a dialektusos Christi sem tűnik el. Sőt, a fiatalok is ugyanolyan gyakran köszönnek, mint az idősebbek, csak éppen másképp. Részletek most ezzel kapcsolatban Palágyi Zsófiától.
2: A kutatócsoport 152 embert vizsgált 13 vidéki településen. Kiderült, hogy a fiatalok nem csak a baráti körben, hanem idegenekkel szemben is gyakran köszönnek, főleg hallóval. Az idősebbek ezzel szemben inkább a családtagoknak vagy ismerősöknek mondanak köszönést, és gyakrabban használják a Grüß Gottot. Érdekes, regionális különbségek is előkerültek. A Grüßti főleg ismerősök között terjedt el, míg a Fiatti búcsúzáskor még mindig élő hagyomány a nyugati vidéki régiókban. A szervusz viszonylag ritkán hangzik el, de ha mégis, akkor inkább üdvözlésként. A Heil vagy Heile köszönés egyes tiroli és vorarlbergi régiókban még él, és egy gyakori, hagyományos, dialektusos forma. Érdekes ellentmondás is napvilágra került. Az idősebbek gyakran panaszkodnak, hogy a fiatalok kevésbé köszönnek, vagy túl gyakran használják a hallót. A megfigyelések azonban mást mutatnak. A fiatalok ugyanolyan gyakran köszönnek, csak kevésbé tulajdonítanak neki jelentőséget, az idősebbek pedig, bár fontosnak tartják a köszönést, mint tiszteletnyilvánítást, gyakran maguk sem köszönnek előbb, főleg fiatalabbaknak.
1: Időjárás.
0: A vasárnapra várható időjárás nagyjából megegyezik a maival, csak alig fúj majd a szél. Az egész országban süt a nap reggeltől estig, csupán néhány felhő jelenhet meg az égen. A délkeleti légmozgás gyenge marad, a legmagasabb hőmérséklet pedig 21-25 fok között alakul. Mára ezzel megköszönöm a figyelmüket, és ha a múzeumok éjszakai kínálatát választják esti programnak, akkor ahhoz nagyon jó szórakozást kívánok. Holnap este pedig várom Önöket vissza, a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.